0: DJ Song System.
1: Sound System has done
0: dubs, passatates.
1: Sound System is also
0: different versions
1: that get played from our own disco, which we call Sound System.
2: Sound System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System.